Tízigen. Ne tízigen. A tízigen. Hát is isten. Kasztalányok. Kasztalányok.